Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 20-a, csütörtök. A TRT Magyar mai hír összefoglalója következik, ezt követően pedig a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódját hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, a www.trtmagyar.com-ra, a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

0: A mai híresztefoglalónk előtt egy rövid bejelentésre jelentkezünk. A Türkszat 3 a műholdon sugárzott adásaink a továbbiakban, a Türkszat 4 a műholdról folytatódnak, a 12.092 MHz-es frekvencián, vízszintes polarizációval, a 27.500-as szimbólumsebességgel és 5/6-os vetszértékkel. Most a híresztefoglalónk következik. Irán katonai vezetője figyelmeztette a Perzsöl-ből menti állomásokat, hogy ne segítsék az amerikai erőket a fokozódó regionális feszültségek közepette. Ali Abdullahi vezérőrnagy közölte, minden támogatást vagy közvetítést Washington melletti részvételnek tekintenek. Emellett rámutatott az amerikai katonai repülőgépek, különösen az utántöltő tartálykocsik jelenlétére a regionális bázisokon, mondván az ilyen telepítések valószínűleg nem történnek meg a fogadó országok tudta nélkül. Katar miniszterelnöke Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a Hamas küldöttségével Dohában folytatott tárgyalásai során felszólított az izraeli Gáza elleni támadások beszüntetésére. A találkozóra azután került sor, hogy az izraeli csapásokban 9 palesztin, köztük rendőrök haltak meg Gáza városában. Al-Thani üdvözölte a Hamas azon üzemtervét is, amely a gázai tüzszüneti megállapodás második fázisának végrehajtására vonatkozik. Oroszország és Ukrajna 103 foglyot cserélt ki egy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével létrejött megállapodás keretében. Az orosz honvédelmi minisztérium közölte, hazatért katonákat átszállították Fehér Oroszországba, segítségnyújtás céljából, míg Volodymyr Zelenszkij ukrajnai elnök megerősítette, a fegyveres erők, az állami határőrség és a Nemzeti Gárda személyzetének szabadon bocsátását. Moszkva megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek a két fél közötti legutóbbi fogolycsere közvetítésében nyújtott segítséget. Legalább 100 ember halt meg, miután földcsuszamlás sújtott egy illegális aranybányát Közép-Afrikai Köztársaságban, a kameruni határ közelében. A Zambolya bányásztelepen földomlás történt, maga alá temette a külszíni fejtésben dolgozó kézműves bányászokat. A kutatási műveletek folytatódnak, több sérültről is beszámoltak. A katasztrófa ismét aggodalmat keltett az ásványkincsekben gazdag ország informális bányászati helyszínein uralkodó veszélyes körülmények miatt. Az amerikai államadóság először haladta meg a 40 billió dollárt a pénzügyminisztérium adatai szerint, ami fokozza az aggodalmakat az ország költségvetési kilátásaival kapcsolatban. Az államadóság 40.047 billió dollár volt, ami több mint kétszerese az egy évtizeddel ezelőtti szintnek. A hitelfelvétel a COVID-19 világjárvány alatt megugrott, miközben a tartós kiadási és bevételi egyensúlyhiány és a növekvő kamatköltségek továbbra is nyomást gyakorolnak a szövetségi pénzükre.
1: UTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Az izraeli erők beismerték, hogy megölték az 5 éves Hind Rajabot Gázában, visszavonva korábbi tagadásukat, és közölték, a büntetőeljárás indítását rendeltek el a megölése ügyében. Izrael szerdán közölte, belső büntetőeljárásokat indít a csapatai által, Gázában elkövetett gyilkosságok miatt. Rajab 2024.

0: január 29-e esete, valamint 15-re sürgősségi és segélymunkás 2020. márciusában történt megülése ügyében. Korábban Izrael tagadta a részességét a gyilkosságokban, és hónapokkal később azt állította, hogy előzetes vizsgálatra hivatkozva, erői nem voltak jelen a jármű közelében, és nem voltak látható távolságban. Rajab hét családtag egyikeként utazott egy járműben, Észak-Gázában, amikor izraeli tűz alá kerültek. Az első lövés után túlélte a támadást, és órákon át könyörgött a telefonon a palesztin vörösfélhold paramedikusainak, hogy mentsék ki. Kijev főpolgármestere Vitali Klitschko a közösségi médiában közzétett bejegyzésében közölte, Oroszország rakétatámadást indított a főváros ellen. Klitschko szerint az első megállapítások alapján a támadásban 8 ember vesztette életét, valamint 33-an megsebesültek. Elmondta, hogy a város különböző kerületében károk keletkeztek. A Szolomianszki kerületben egy gyermekkórház épülete megsérült. Az Ukrán Állami Vészhelyzeti Szolgálat, DSNS közleménye szerint a város Svajatonszki, Darnicki és Szolomiansz kerületében folytatják a kutatási és mentési munkálatokat. A közleményben továbbá közölték, az orosz hadsereg emellett Ukrajna Zsitomiri megyéjét is megtámadta. A támadás következtében 2 ember életét vesztette, és 40-en megsebesültek. A közlemény szerint a támadás miatt a térség egyik repülőkapitányságában tűz keletkezett. Az izraeli hadsereg a 2025. októberében kötött tűzszünet ellenére folytatja a támadásokat a gázai övezet különböző területein. 9-re emelkedett azoknak a száma, akik életüket vesztették abban a légi támadásban, amelyet az izraeli hadsereg hajtott végre egy rendőrös ellen a gázai övezet északi részén található Gáza városában. A sérültek száma 15. Annak ellenére, hogy az amerikai elnök Donald Trump arra kérte Izraelt, hogy állítsa le a gázai övezet elleni támadásokat, azokat folytató izraeli hadsereg az előző este egy Gáza városi kávézót is célba vett egy drónnal, amely következtében 7 ember vesztette életét. Franciaországban hatályba lépett az alkotmánytanács által jóváhagyott, a nem gyógyítható felnőtt betegeket érintő asszisztált haláltörvénye. A francia parlament júniusban elfogadta, majd az alkotmánytanács bizonyos fenntartásokkal jóváhagyta a törvényt. A gyógyíthatatlan felnőtt betegek számára hozott jogszabályt nem eutanáziaként, hanem asszisztált halálként írták le. Az alkotmánytanács az augusztus 14-én jóváhagyott törvénnyel kapcsolatban bizonyos kérdéseket tisztázását kérte. A törvény a 18 éven felüli gyógyíthatatlan súlyos betegséggel élő franciákat, valamint a hosszú ideje franciákban tartózkodó betegeket foglalja magába. A jogszabály előírja, hogy az orvosi segítséggel történő végetvetés az életnek az orvos megkeresését követően maga a beteg által kerüljön végrehajtásra. Továbbá kötelező feltétel, hogy az érintettnek a betegségük miatti fájdalmat érezniük kell, és szabad akaratukból hozzák meg a döntésüket. Végezetül. Az iráni forradalmi gárda hadseregének szóvivője Hussein Muhibbi közölte, ha új háború tör ki, Irán a korábbiaktól eltérő és pusztító fegyvereket fog alkalmazni. Az iráni állami televízió szerint Muhibbi az ország rakéta képességeiről nyilatkozott. Az iráni szóvivő elmondta, a forradalmi gárda által használt rakéták robbanó tölteteinek pusztító ereje jóval nagyobb, mint a korábbi konfliktusokban alkalmazott példáké. Ha új háború tör ki, fegyvereink teljesen különbözni fognak a módban alkalmazottaktól. Ez a különbség megmutatkozhat a robbanó töltetek generációjában, a találati pontosságban, a rakéták hatótávolságában vagy más területeken. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy Iránban nem állt le a fegyverek gyártása és fejlesztése, valamint országa a katonai fegyverei napról napra pontosabbá, pusztítóbbá és technológiák fejlettebbé válnak. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik. Tartsák velünk!
1: Világhírű török sportolók.

ek olyan rendkívüli sportolónő, történetét meséljük el. Olyan városban született, amely tengerparttal nem rendelkezik, mégis képes megoldítani az óceánokat. Világcsúcsot tart a férfiak rajta sportágban. A tudomány és a sport szorosan összefonódott az életében. Íme Jászemin Dalglics élettörténete. Jászemin Dalglics 1979. május 2-án Ankarában született, egy olyan városban nőtt fel, amelytől a legközelebbi tengerpart 270 kilométerre volt. Nagyon fiatalon megnézte Jacques Cousteau dokumentumfilmjeit, és nagyon érdekelte a tenger élővilága. Ez az érdeklődés növekedett, és nagyon várta a nyári vakációk idejét, hogy utazzanak az üdülőhelyekre. 11 éves korában csatlakozott egy úszócsoporthoz. Valódi tehetsége azonban akkor mutatkozott meg, amikor 14 évesen bekerült a monofines 28-as úszás válogatottba. Fiatalon nagy sikert ért el, török rekordot döntött meg. A matematika és a zene iránt is érdeklődött. 1996-ban kezdte meg az egyetemi tanulmányait az Ortodó Műszaki Egyetem matematika tanszékén, és sikerült összegeztetnie tanulmányait a szabadtudős merüléssel, csatlakozott az Otto Buar klubhoz. Jászemin mindkét területen a kiválóságra törekedett. 1998-ban a török válogatott tagjaként részt vett az Olaszország Szardínia szigetén megrendezett első szabadtudős merülő világbajnokságon, ahol a női kategóriában első helyezést ért el. A 19 éves, az ott égettem matematikai tanszékén tanuló fiatal nő már hív névre tetszert. Ez 1999 fordulópont lett Jászemin életében. Megismerkedett Rudy Casneira, kubai edzővel, aki nemzetközi szinten is rekordot döntő sportolókat nevelt ki. Valóban megismerkedett azzal az emberrel, akivel családot is alapított. Rudy útmutatásával mindössze 5 hónapos hihetetlenül rövid felkészülési idő alatt 1999. november 7-én történelmi sikert ért el. Bodrum nyali csiflik partjainál az állandó súlyú szabadmerülés kategóriában világrekordot döntött, 68 méterre merült. Egy olyan időszakban, amikor sok szabadtudós buvár könnyebb kategóriákban kezdte a pályafutását, Jászemin a legatletikusabb, legnehezebb és technikailag legbonyolultabb kategóriát választotta. Ez nem csupán azt bizonyította, hogy tehetséges sportoló, hanem azt is, hogy bátor és elszánt nő. Kétezer arany év volt Jászemin Dalglics életében. A szabadtudós merülés legrangosabb és leglátványosabb kategóriaiban döntött rekordokat egymás után. 2000. július 19-én a változó súlyú szabadmerülés kategóriában 100 méter mélyre merült. Ez szimbolikusan rendkívül fontos volt, elnyerte az első népbuvár tímet, aki átlépte a 100 méteres határt. 4 nap múlva, július 23-án újabb világrekordot állított fel a változó súlyú szabadmerülés kategóriában 120 méterre merült. Ezzel ő lett a világ legmélyebbre merülő nője. A 120 méter körülbelül egy 40 emeletes épület magasságának felel meg.
Yasemin Dalkılıç ek oyanlı aki egetlen leve gövbel aki pesto saz hus miter meyre merült. Mistoşon nozok nem çupan samok voltok. Oyan ilminyek rol vansu hoydeng nö fesegette. Servezete iş elmiye hottarui dişle döntötte oz elői tileteket a nőkkel kapcsolatban. 2001-ben Yasemin ovaltozó súlyú szabadmerülés kategóriában javította saját rekordját, és 105 méterre merült az egyiptomi vörös tengeren. Ez az egyiptomi vörös piramis magasságának felel meg. A brit újságok a nő, aki meghaladta az ősrobbanás timmel számoltak be Yaseminről. Ugyanebben az évben a szabadtüdős merülés egyik legnehezebb szakágában, az állandó súlyot történő 24 kilő merülés kategóriában új világrekordot állított fel, 40 méterre merült a görögországi Isztánykő-sziget partjainál. E kategóriában a sportoló kizárólag saját testsúlya és izom ereje segítségével merül és emelkedik fel. Yasemin az egészségügyi nehézségek ellenére sikert ért el. A talaszémiával született. A talaszémia egy genetikai rendellenesség, amelyet egy vagy több globinlánc csökkenése vagy elvesztés okoz. Ez a betegség különösen nagy hátrányt jelentett egy olyan sportágban, mint a szabadtüdős merülés, amely intenzív, oxigén ellátást igényel. Yasemin azonban hatalmas fegyelemmel és elszántsággal leküzdte ezt a vele született hátrányt. Heti 6 napon napi 4 órát edzve porra zúzta azt az előítéletet, hogy a nők fizikailag gyengébbek, mint a férfiak. 2002-ben nagy daganatot mutattak ki a májában, és műtéten átesett. A korai diagnózist az általa űzött sport által megkövetelt részletes egészségügyi vizsgálatoknak köszönhette. Sikeres műtét után visszatért a sporthoz. Yasemin Dalkılıç rekordjai nagyban hozzájárultak a szabadtüdős merülés népszerűvé válásához. A 2000-es és 2001-es rekordjait először közvetítették élőben a világon. A világ vezető csatornái az egész világnak bemutatták egy török nőskerét. Ez volt a fordulópont e sporták számára. Nemzetközi bankok, arra gyártó tégeik és globális automárkák kezdtek el szponzorálni ezt a sportágot. Yasemin bebizonyította, hogy a női sportolók is kaphatnak szponzori is, média támogatást és az azonos feltételek mellett képesek a férfiakkal versenyezni. Áprilisában egy kasjelzés során súlyos baleset történt vele. Az arcüreg gulladás miatt kialakult szövődmény következtében orr és tüdővérzés lépett fel, és 40 méteres mélységből felemelkedés közben rövid időre elveszítette az eszméletét. A merülésnél jelenlévő orvosi csapatnak köszönhetően biztonságban felhozták a felszínre és ellátták. Ez az élmény arra emlékeztette, hogy az élet milyen értékes. Yasemin így nyilatkozott, gyermeket hoztam a világra, nem akarok kockázatot vallani, és úgy döntött, hogy visszavonul a profi buvárkodástól. Azt mondta, hogy az egészség és a család fontosabb, mint a rekord felállítása. Yasemin Dalkılıç pályafutása élő bizonyítka annak, hogy a nők mire képesek a sportban.
Og fyrfjagur rotosportagbom njós vojt klens vilagrekordot alitot veljish beirt og mogat og vilag tördin elembe. Shkere namchuk bahannos atletikai tæsshige mult. Matematikai végzettsége fejlesztette a stratégiai gondolkodási képességét. Zene iránti szenvedélye megerősítette a fegyelmét és a ritmus érzéket. Az, hogy összehangolta akadémiai pályafutását a sporttal, megmutatta, hogy a nőknek nem kell egydimenziósoknak lenniük. Ő jó feleség, anyja és profi sportoló. Az ezőjével és férjével, Rudival kialakítottak.

Két ott partnersége példája volt annak, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szakmai és a magánélet között. Két gyönyör kislány édesanyjaként inspirálja a fiatalokat. A mai napon Jászmin Dalkılıç a családjával él Miami-ban, már nem versenyez aktívan, de öröksége tovább él. Úttörő szerepet játszott abban, hogy Türkiye világszínvonalú sportokat neveljen ki a szabadtüdős merülés terén. Az új generációs női buvarok, mint például Sahika Ercümen, az általa kitaposott uton haladnak. Környezetvédő aktivistaként olyan szervezeteket támogatott, mint a WWF és a Sea Shepherd. Projekteket dolgozott ki a fogatikkal élők számára. Dokumentumfilmekben szerepelt, amelyek felhívták a figyelmet a tengerek szennyezettségére. Jászmin Dalkılıç története egy olyan kislány története, aki olyan városban született, amely tengerparton nem rendelkezik, mégis képes meghódítani az óceánokat, és világcsúcsot tart egy férfiak urat a sportágban. Ezen az úton ledöntötte az előítéleteket a nőkkel kapcsolatban, leküzdte a fizikai korlátokat, az egészségügyi problémákat. Az őskere azt mutatja, hogy a nők messze túl tudnak lépni a számukra meghúzott határokon. Fizikai erővel, szellemi fegyelemmel és elszántsággal a legnehezebb célok és elérhetővé válnak. Egy nő, aki képes 120 méter mélyre merülni, az égbolton sem ismer határokat. Jászmin Dalkılıç nem csak a mélységek, hanem a lehetetlen hercegnője is. És ezt az üzenetet küldi a fiatal lányoknak. Ha van bátorság és elszántság, bármilyen mélyre lemerülhet. Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Ukrajna bejelentette, egy orosz támadásban 8 ember vesztette életét, 33 pedig megsebesült. Irán megtorlása figyelmeztet bármilyen nukleáris támadás esetén, és óvaintette az abban menti államokat attól, hogy segítsék Washingtont a háborúban. Katar pedig felszólította Izraelt a gázai övezet elleni támadásainak leállítására. 100-an meghaltak egy földcsuszamlásban a Közép-afrikai Köztársaságban. Valamint Izrael több mint 2 év után elismerte, hogy Gázában megölte az 5 éves Hindra Jabot. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét 1 órakor találkozunk. Szép napot kívánunk!